horas na klanichen, horas na pikaru gan na nyerken, horas na pikaru horas na klanichen, horas na pikaru gan na nyerken, hu kari kiri kari hu kari kiri kari hu kari kiri kari gan na nyerken.